Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Csak egy legény vatapon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Csak egy legény vatapon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, szerelem él.

Venus. Lo,

Egy legény vacapon a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek,

Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere te basz, végre erre bár lehány leg.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Csak nem 1 millió dízelautós kap támogatást, túlárazott informatikai beszerzésekről beszélt a volt államtitkár. A sok napsütés mellett csak keleten lehetnek záporok. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Balogh Zoltán. Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatása legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amerről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára. A vele készült interjú második részében azt mondta, hogy olyan hibrid rendszer működött, amelyben időnként tényleges tulajdonosaikat is meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Szerinte ezért került olyan sokba a végén az a számla, amit a magyar államnak ki kellett fizetnie. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a köcsei találkozót. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója korábban azt mondta, hogy a találkozó zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatják meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. 4 egymástól eltérő koreográfiával nyitja meg új évadát a Magyar Nemzeti Balett. Az előadások mától szeptember 20-áig 6 alkalommal láthatók az Operaházban. A 4 egyfelvonásos mű a kortárs tánctól a klasszikus balettig különböző mozgásnyelveket és témákat vonultat fel. Ma lesz a táncházak éjszakája a Fonó Budai Zeneházban. A különböző vidékek táncai óráról órára váltják egymást, ahogy az oktatók és táncegyüttesek is. Nyugaton és a középső területeken sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futó zápor. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown-féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók, Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztiválműfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból. Ma 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luka című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Üzemanyag támogatást kapnak a dízelesek, nincs szennyeződés az Iváncsai kutakban. A sok napsütés mellett csak keleten lehetnek záporok. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George W. Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Ismét ballisztikus rakétákat indított Észak-Korea a Japán tenger irányába. A lövedékek csaknem 250 kilométert tettek meg, majd a vízbe csapódtak. Az újabb rakétaindítást egy nappal azután hajtották végre, hogy befejeződött a térségben rendezett dél-koreai-amerikai-japán hadgyakorlat. Bár a műveletet Donald Trump amerikai elnök kérésére lerövidítették, Pyongyang így is élesen tiltakozott ellene. Idehaza a havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak csaknem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Tudományos podcast sorozatot indított a HunRen Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a HunRen honlapján. A hétvégén ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket a Budapesti Városháza Parkban. Ma délután fúvó zenekari koncertek lesznek, benne filmzenékkel, klasszikus művekkel, blues számokkal és Elton John slágereivel. Holnap a Dunakanyar együttes, majd az Etude együttes lép színpadra. Több tucat független kiadó mutatja be kiadványait ma a Független Hangok ünnepén. A Magyar Zeneházában 10 órakor kezdődnek a programok, a többi között koncertekkel és DJ-szettekkel várják a közönséget. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futó zápor, a sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható. 4 perccel múlt, 9 óra.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: 66.
1: Ez a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ha megkérdeznék, hogy egy lakatlan szigetre melyik lemezt vinném, akkor valószínű az a Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans lenne. Egyszerűen mindig fel lehet fedezni új dolgokat a játékában, úgyhogy közben látszólag egyszerű dolgokat játszik. Keith Jarrett számomra egy felülről jövő áramlat, nem tudom, hogy ő mennyire hívő, de a zene egyszerűen átfolyik rajta, és a hangszer az abszolút a kezének a meghosszabbítása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Patay György, jazz zongora művész. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek mindenek előtt a Szakcsi Rádió stúdiójában, és örülök, hogy beszélgethetünk.
3: Én is köszöntöm a Szakcsi Rádió kedves hallgatóit.
2: Hadd kérdezzelek egy picit, hát téged is, mert a vendégektől ezt meg szoktam kérdezni, egy picit a rádió névadójáról. Neked van bármifajta emléket Szakcsi Lakatos Béláról?
3: Hogyne. Hát volt egy jazzzongora verseny, Füsti Baló Gábor nevéről nevezték el a rádió márvány tervében, és ő volt a zsűri elnöke, Szakcsi Lakatos Béla. Ott találkoztam vele először, ott kerültünk személyes kapcsolatba, és tetszett a játékom neki. Ennyit. És utána is volt még pár kapcsolatunk, amikor elhívott zenélni például.
2: Ez az a bizonyos 1998-as?
3: Így van, így van. Így
2: amikor
3: van.
2: Harmadik helyezést értél ezen a versenyen. És akkor emlékszel, hogy mit emeltek ki a játékodban, vagy mi volt az, ami elnyerte a zsűri tetszését?
3: Így konkrétan nem volt megfogalmazva.
2: És hogy mit játszottál, vagy mi volt például akkora elvárás?
3: Hát igen, voltak kötelező uh-huh. darabok, és volt szabadon választott darab is. Azt tudom, hogy a döntőben a Thelonious Monk-tól kellett a Rad Midnight számot, mint balada darabot előadni, és volt szabadon választott darab is. Arra most nem emlékszem, hogy mit játszottam, de ez többfordulós volt ez a uh-huh. ez a verseny.
2: Akár Füsti Baló Gábor, vagy Szakcsi Lakatos Béla kapcsán elmondható, hogy mondjuk nagy elődöknek tartod a te hogyne, pályát tekintetében?
3: Hogyne. Hát Szakcsi Lakatos Bélát személyesen ismertem, Füsti Baló Gábort nem ismertem, de csak kiemelkedő kritikát hallottam róla mindenkitől, hogy milyen fantasztikus zongorista volt. Mondhatjuk azt, hogy ők Magyarország kiemelkedő művészei voltak.
2: Ez olyan érdekes hogy amúgy, hogy valóban mind a klasszikus zenében, mind a jazzben, de azért elég sok a Európa szerte, világszerte ismerté vált zongora művész, legyen szó jazz zongoristáról, vagy klasszikus zenében zongoristáról, vagy zongora művészről. Ennek mi lehet az oka?
3: Az biztos, hogy nagyon, nagyon erősek vagyunk zongora tekintetében. Hát ha csak azt mondom, hogy Cifra György, az szerintem mindenki számára ismert is. Egy elképesztő tudásra rendelkező zongora művész volt a klasszikus zeneterén, nem mondhatom Kocsis Zoltánt is, aki szintén zseniális, egy zseni volt, és az a jazz terén is az előbb említett Szakcsi Lakatos Béla, nem mondhatom Oláh Kálmánt, akik tényleg világhírű szintre emelték a magyar hírnevet.

0: Neked hogyan oszlik meg a művészetet, ha lehet így ezt egyáltalán szétválasztani? A klasszikus zene és a jazz az folyton folyvást végigkíséri a zenei pályádat?
1: Nekem a jazz fele billent el jobban az érdeklődésem, de én is klasszikus zenével kezdtem a tanulmányomat, ez gondolom nem meglepő, de annyira nem kötött le a klasszikus zene, hogy kitartottam volna mellette végig. Nekem a jazz az volt, ami 16 éves korom környékén rabul ejtett, és a mai napig is mondhatom azt, hogy a elvarázsol.
0: Fel tudod idézni, mi volt mondjuk az első jazzhez fűződő markáns emlék, ami arra készített, hogy neked aztán a jazz legyen a pályád?
1: Igen, emlékszem rá, a tévében láttam egy Oscar Peterson felvételt, és na hát az letaglózott az egész, teljesen más, mint ami klasszikus zene volt, az a virtuózitás, az a hangzás, az a atmoszféra, amit ők trióba játszottak akkor, és én nem hallottam előtte ilyet, és akkor azt mondtam, hogy pláne azt nem mondtam, hogy én Békés Csabán születtem, és tehát nem sok lehetőség volt jazzt hallgatni, mert nem is tudtam, hogy mi az, de amikor ezt a zenét meghallottam a tévében, akkor azt mondtam, hogy na, én is ilyet szeretnék játszani.
0: És akkor, amikor mondjuk ezt láttad, ezt a felvételt, akkor mi volt a következő lépés, amit elgondoltál? Mert rendben van, beleszerettél, ez a te életed, ez lesz a te műfajod. Mit lehetett pont akkor ott Békés Csabáról tenni az ügy érdekében?
1: Nem sokat. Az az igazság, hogy se zenészek nem voltak jazzzenészek, se lehetőség nem volt ezt hallgatni Békés Csabán. Voltak élőzenés helyek, de nem jazzzene szólt, hanem szórakoztató zene. Ebből kifolyólag elkezdtem a szüleimnek a fülét bombázni, hogy szeretnék tanulni, hogy hozzanak föl engem Pestre, hogy valakitől tudjak tanulni jazz zongorát, és addig-addig noszogattam őket, hogy ez sikerült is. És így kerültem a Regős István tanár úrhoz, aki a jazz tanszakon volt zenekari gyakorlat tanár.
0: És akkor nála...
1: Nála kezdtem az alapokat.
0: Külön.
1: Igen.
0: Tehát egyéni oktatáson vettél részt.
1: Igen, akkor még magánúton jártam hozzá hétvégente, aki később felkészített a jazz tanszakra.
0: És akkor visszaköszönt az akkori tanulmányaidban ez az Oscar Peterson felvétel, vagy akkor hirtelen azért nehezebbnek tűnt mégiscsak egy picit, hogy azért nem úgy van az, hogy itt olyan szabadon lehet brillírozni, hanem azért a jazznek is megvannak a kemény elvárásai?
1: Hogyne, hát azért Oscar Peterson utánoz nem egyszerű dolog, pláne úgy, hogy tényleg mondom, a nulláról kellett kezdeni mindent, de akkor nekem minden lenyűgözött, amikor hallottam, hogy azokat a harmóniákat, amiket a jazzisták használnak, azok a ritmusok, azok a basszusvezetések, amik a klasszikus zenében nem találkoztam velük addig legalábbis, és tehát nagyon örültem, hogy volt egy tanár, akitől lehetett ezt tanulni.
0: De ugye akkor már volt klasszikus zenei előképzettség.
1: Én konzervatóriumban jártam. Ez körülbelül a konzervatórium éveménynek a második, harmadik osztályába történt.

0: Ez jellemző, hogy akkoriban kezdett úgy betörni sokak fülébe a jazz? És sokan akkor szerettek bele akkoriban?
1: Hát én úgy vettem észre, hogy a baráti körömben ezt az időszakot mondták körülbelül, akik a klasszikus zene után átnyergeltek a jazzre. Ekkor érintette meg őket a jazz, ilyen 15-16 éves korukban, kivéve azokat, akik ebbe születtek bele, mert a zenei családban is már jazzzenészek voltak a felmenők.
0: Hogyha az improvizációt vesszük, mondjuk, vagy tesszük most a középpontba, akkor azt hogyan lehetett egyáltalán kvázi megtanulni? Hogy a klasszikus zenének a kötöttségei után egy picit szabadon lehet játszani.
1: Igen, hát ez fokozatosan valósult meg. Először nekem is idegen volt, hogy na, mit fogok én magamtól most kitalálni, mi jut eszembe. És erre volt egy jó módszer, hogy sokat kell zenét hallgatni, nem csak hallgatni, hanem azokat a dallamfűzéreket, a dallamfűzéseket leírni, és azokból lehetett meríteni ilyen motivumokat, amiket a saját ízlésemen keresztül el tudtam sajátítani.
0: Aztán sikerült, tehát amikor ezeket kvázi feltöltötted, ezt a tudás
1: Igen.
0: hátteret, akkor utána mégiscsak megtaláltad a saját hangodat?
1: Igen, hát ez változik, ez folyamatosan változik, átalakul, mert az embernek az ízlése is változik az idő múlásával, de hát ez egy folyamatos képzés tulajdonképpen, ez az improvizáció, hogy mi az, amit az ember jónak tart, mert nem biztos, hogy amit 20 éves koromban azt gondoltam, hogy ez jó, vagy az most is azt mondom, hogy így játszanám el, vagy inkább másképp.
0: De ez jellemzőbb, hogy fiatalkorban egy picit az improvizációt túldíszítik a még kicsit kezdőbb játékosok?
1: Szerintem igen. Szerintem igen.
0: A kevesebb, több fele húz egy picit, akkor úgy érzem így a tapasztalat előre.
1: Így van, így van. Például a visszatérve, hogy az Oscar Peterson volt az, aki lenyűgözött, és őről a köztudott, hogy virtuóz. És zseniális improvizatőr, jazzzongorista. És ami akkor lenyűgözött benne, az ma már nem biztos, hogy lenyűgöz. Nem akarom semmit kicsebbíteni a tudását, csak a stílusban már nem biztos, hogy az a sok hang az, ami engem figyelemmel tud kísérni.
0: Nyilván ez egy érési folyamat, Igen. és ahogy egyre tapasztaltabbá válik a művész, akkor alakul ez a...
1: Igen.
0: ízlésbeli dolog is. Fel tudod idézni, hogy mikor fogalmazódott meg először benned az, hogy saját formációt kellene alapítanod?
1: Igen, hát 2009-ben volt az a pont, amikor úgy gondoltam, hogy szeretnék egy olyan zenekart létrehozni, akikkel meg tudom mutatni azt, hogy számomra mi a jazzzene. Én jazznek az a szelete, amire én azt mondom, hogy ez a szívem csücske.
0: És mi az?
1: Hát ez a hardbopos világ.
0: Mert több helyen lehet olvasni, a hardbop magyarországi nagykövetének tartanak, legnagyobb hirdetőjének, és mivel itt egy picit azért műveljük is a hallgatóságot, egyáltalán mi az a hardbop?
1: Hát igen, ez egy jó kérdés.
0: Van erre egyáltalán egy konkrét definíció, vagy egy korszakzenét kell hozzá meghallgatni?
1: Inkább az utóbbit mondanám, hogy...
0: Akkor vannak ilyen jellegzetes albumok, inkább így
1: kérdezem. Így van, ami hogyha az ember azt meghallgatja, akkor be tudja azonosítani, hogy mi az hogy hardbop. Így definiálni nem igazán tudnám. A saját megfogalmazásomban azt mondanám, hogy nem az a kimondott dallamos jazz, amit mondjuk a Charlie Parkerék vagy a Dizzy Gillespiek játszottak, a úgynevezett bebop stílus, hanem ami azután következett, ami egy kicsit keményebb hangzásában, egy kicsit, mondhatom azt, hogy kicsit durvább, de épp ezáltal egy kicsit nagyobb energiákat mozgat meg.

0: eltolódott a hangszerek dinamikájában is valamerre a bebop után a hard bop, tehát más hangszerek lettek hangsúlyosabbak a zenében?
1: Azt nem gondolnám, mert a...
0: Úgyis akár ugye a ritmus, vagy a...
1: Hát a hangszerek visszahatása tekintve a quintet formáció az megmaradt. Uh-huh. A ritmus szekció, a dobbőgő, zongor és a fúvós, a trombita, a szaxofon, ez megmaradt, viszont a magát a kompozíciókat tekintve, a harmónia sorokat tekintve már más.
0: Van olyan jazz zenész, akár a nemzetközi vagy a hazai színtérről, akinek az egész pályáját majdhogy nem hard bop zenészként lehet definiálni, vagy mindenkinek csak volt egy-egy ilyen korszaka?
1: Az Al Blakey, Jazz Messengers uh-huh. albumának, ott, mikor játsszák a Witch Hunt című számot, uh-huh. az album az hard bop. Vagy mondhatnám Freddie Hubbard. Uh-huh. Ő egy nagyon nagy képviselője volt ennek a stílusnak.
0: Érdekes, mert én is megpróbáltam egy picit azért jobban utána járni, és akkor felbukkannak olyan klasszikusok is, hogy Miles Davisnek is a valamelyik albuma, hogy érdekes volt, hogy mondjuk nem kapásból.
1: Igen, a Miles Davis az végigment. Uh-huh. Az elkezdte a Charlie Parkertől, és végigment a uh-huh. elektronikus zenén keresztül, de neki is megvolt. Uh-huh. Amikor a Herbie Hancockkal és a Wayne Shorterrel.
0: Igen.
1: Hogyha azt a korszakot kiemeljük, az a tipikus hard bop stílus.
0: Akkor is már quintetként kívántad megalapítani ezt a formációt. Könnyű volt kiválasztani olyan zenészeket, akik veled hasonlóképpen gondolkodnak?
1: Tulajdonképpen igen, de azt tudni kell, hogy azóta is változott a 2009 óta változott a zenekar tagok is, meg a stílus is változott, amit jelenleg játszunk például ahhoz képest. Akkor még nem volt ilyen tudatos, hogy milyen irányba fogunk elmenni, de idővel ezt hoztam magát, hogy ez az irány lesz az, amit ez a hard bop stílus lesz az, amit a legjobban szeretnék népszerűsíteni.

0: most jelenleg akkor lehet említeni, hogy most kikből áll a kvintett formációd?
1: Hogyne. A jelenlegi formációban Szoszó Lakatos Sándor altó szakszafonozik, Molnár Sándor tenor szakszafon, Orbán György bőgözik, Lakatos Pecek András dobol, és jó magam zongorázok.
0: Az életedet most elsősorban ennek a kvintetnek a fellépései próbái teszik ki? Vagy máshol is zenélsz? Ugye, ha jól tudom, nem tudom, ez még megvan-e a magyar rendőrségnek a,
1: így van,
0: a zenekarában is közreműködt?
1: Hogyne, igen, az a, ott a, az a fő munkahelyem.
0: Uh-huh, igen.
1: De mellette van még nekem egy tanításom is egy zeniskolában. Akkor van pár formáció még, ahol közreműködök, mint például a Cotton Club Singers. És ez együtt ez nem kevés. És ebbe próbálom belesűríteni még a saját zenekaromnak a menedzselését, szervezését, stb.
0: Ennek a zenekarnak, hogyha most egy picit, és akkor legyen inkább tényleg a kvintettedről szó, ha előre tekintesz, akkor te milyen jövőt jósolnál, vagy mi lenne a legideálisabb, ha mondjuk a most előttünk álló egy évet néznénk? Uh-huh. Milyen sikereket szeretnél ennek a zenekarnak?
1: Hát tulajdonképpen, hogyha kapunk lehetőséget fellépni, az nekem már elég. Mert tulajdonképpen egy zenésznek az a legnagyobb elismerés, hogyha van felkérése, és tudja művelni ezt a művészetét mások előtt, nem otthon gyakorolgat a szobába. Ennyi. De régebben is ez volt az, ami egy zenésznek az, hogyha játszhat, az az igazi elismerés.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Én most ezek a egy-egy stílus irányzatot már említettünk a jazzben, de mennyire vagy nyitott, hogy mondjuk a mai jazzzenészeket hallgasd? Mennyire tudsz ezekből meríteni akár?
2: Igen. Meghallgatom, és nagyon sok kiváló jazzzenész van, rengeteg. Magyarországon is, külföldön is egyaránt, pláne mióta bejött a világháló, hogy lehet mindenhonnan felvételek, videókat nézni. De akkor is én még mindig a új irányzatok ellenére is én még mindig ezt tartom, ezt a stílust tartom a legközelebb, ami én hozzám áll.
1: És ezáltal, hogy ennyi mindent lehet ma már hallgatni, szerinted nem nyilván bármikor, bárhol el tudjuk indítani, akit csak szeretnénk és tudjuk hallgatni, nem hígult egy picit föl a zenei élet ezáltal, hogy most már bárki akárhonnan, akármikor zenét szerez, zenét ír, közé teszi, azonnal már kvázi előadóvá vált. Azért régen ez egy hosszabb út.
2: Igen.
1: Nem vagy egy kritikus kvázi most itt a digitális térhódítással szemben?
2: Hát különösebben nem szoktam ezzel foglalkozni. A saját utamat járom, a saját elképzelésemet próbálom megvalósítani.
1: Nyilván nehéz, mert ugye a zenekarodat mondod, hogy azért menedzselned is kell, és igen. Ugye manapság már tényleg a különböző közösségi oldalakon azért jelen kell lenni, akkor megpróbálni a koncertet reklámozni. Szóval, hogy már automatikusan egy bizonyos versenyhelyzetből szinte már képtelenség kimaradni az igen. Online térben.
2: Hát tulajdonképpen ez az egyik legnehezebb része, ez az önmenedzselés, ez az önszervezés, ez egy zenekart életben tartani. Valahogy mindig meg tudunk újulni, és egy kicsit kapok lendületet, inspirációt, hogy az ember tovább vigye, amit szeretne.

0: Még egy picit a tanításról hadd kérdezzelek, ez mikor kezdődött a te életedben?
1: Ez pár éve, egy 5 éve kezdődött, ez egy zeneiskoláról beszélünk, egy alapfokú zeneiskola, ahol kisgyerekeket tanítok vegyesen. Nem vannak mondjuk nagyobbak is, a nagyobbak a jazzre, a kisebbeket pedig klasszikus zenére.
0: Fontos számodra ez, hogy így a nevelhesd a

0: Fiúságot?
1: Felkérés alapján kerültem ebbe a zeneiskolába. A gyerekeket szeretem, és hogy az embernek a kezébe kerül egy tehetséges gyerek, az azért jó érzés.
0: És akkor nyilván látod is a mai fiatalokat, főleg akiket már jazzre oktatsz, meg hát egyéb helyen is nyilván látod a fiatalokat, akár színpadon, akár csak a próbateremben. Hogyan állnak ők most egyáltalán a jazzhez? Ez még mindig akkora vonzóerő, olyan hívó szó, mint ahogy mondjuk a te gyermekkorodban volt?
1: Érdekes, mert pont most voltunk Kapolcson, a Művészetek Völgyében játszani, és nagyon sok fiatalt láttam. És nyitottak voltak a különböző stílusokra, és voltak énekesnők is, fiatal lányok, akik olyan előadókat mondtak, akik lenyűgöző, hogy még ennyire visszamentek az időbe, hogy még őket ez leköti, és hát meglepő, és örülök neki, hogy annak ellenére, hogy tényleg mennyiféle zenei stílus van manapság, hogy van az a réteg, akiket még mindig a jazz vonz, és leköti őket, és ebbe az irányba mennek tanulni, és ezzel akarnak foglalkozni. Bármennyire sem vonzó a kilátások, mégis kitartanak is, és ragaszkodnak ehhez.
0: Hát, mint amit említettél is, hogy azért a lényeg az, hogy meglegyen ez a zenélés, és
1: így van.
0: Azt számít,
1: így
0: hogy
1: van.
0: Színpadon, és adjanak valamit a közönségnek, talán az azért még mindig egy elég erős erővel bír. Lemez kapcsán mik az elképzeléseid, hogy vannak-e?
1: Igen, a lemez eddig nem valósult meg sajnos anyagjogok miatt. Ez mindig egy előkerülő probléma, hogy jó volna egy saját lemezt létrehozni, felvenni. Hát ez még a jövő zenéje. Anyagi okai vannak, meg abban se vagyok biztos, hogy annyit tudnak hozni egy lemeznek a megjelenése, hogy amennyit mondjuk az ember belefetsző.
0: Az élőzenének nagyobb az ereje, vagy a varázsa szerinted, mint az, hogy mondjuk ezt most feltétlenül rögzíteni kell egy lemezen?
1: Nem feltétlenül, mert egy lemez azért az egy lenyomat. Uh-huh. Az ember, egy zenekar tud mutatni egy felvételt, hogy így ők így játszanak. Inkább az, hogy abban nem vagyok biztos, hogy ez olyan sok ember ez eljutna, hogy ennek volna valami érdembeli számomra változás, amit hozna.
0: Értem, hát ahogy említetted, akkor ez kvázi a jövő zenéje,
1: igen,
0: és aztán
1: igen.
0: Majd ahogy alakul, meglátjátok.
1: Ez egy dilemma, hogy tényleg az ember felvegye, elkészítse, belefetszőjön pénzt, energiát, vagy hagyjuk.
0: Igaz, hadd kérdezzem meg, a Magyar Rendőrség zenekarával milyen gyakoriak a fellépések?
1: Hát elég sűrű, elég időszakos, mondjuk. Nem folyamatosan van sok fellépés, de a nyár az mindig erős, és többféle formáció van ott is, de már igazság szerint megszoktam, mert ugyanakkor 22 éve lassan a kötelékben vagyok.
0: Ott is van akár jazzes is?
1: Hogyne. Jazz, pop formáció, ez egy magamfajta zenésznek nagyon nagy ajándék, hogy egy ilyen zenekarba lehetek a részese.
0: És valahogy akkor a rendőrség állományába is tartozol?
1: Így van,
0: tehát
1: így van.
0: Ők játszhatnak, igaz, a zenekarban, akik...
1: Így van. Ez ugyanolyan hivatásos rendőrök vagyunk, mint a többiek, csak...
0: Pluszban még zenéltek.
1: Csak mi nem járőrök vagyunk, hanem zenészek.
0: Örülök, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: A Jazzportré mai adásának vendége Patay György, jazz zongora művész volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló.
4: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. A
5: akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
6: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
7: a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható, majd ezt követően a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható.
5: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Nincs szennyeződés az iváncsai kutakban. Délután keleten is eláll az eső. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Balogh Zoltán. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízis ellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köccsei találkozó napjára. A Fidesz feladata, hogy politikai alternatívát kínáljon a Tisza kormánnyal szemben, és felépítse a Szabadság koalícióját, fogalmazott a párt frakcióvezetője, Bóka János a Köccsei találkozó előtt. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatták meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. A túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutatta ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban. Egész hétvégén várja az érdeklődőket az ország legnagyobb iparművészeti fesztiválja a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A programon több száz alkotó mutatkozik be, a mesterségbemutatók, előadások, pódiumbeszélgetések mellett gyerekprogramokkal is készült a szervező Kultárt Egyesület. Nyugaton és a középső területeken süt a nap, majd délután keleten is eláll az eső és felszakadozik a felhőzet. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból. Ma 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nem a zene jött az én életembe, hanem én születtem bele a zenébe. A zenész dinasztia leszármazottja vagyok. Édesapám mai napig aktív cimbalmos. Születésemtől fogva körbevett a zene. Igazából szerintem olyan 4 éves lehettem, amikor először felfedezték, hogy van érzékem a zenéhez. Zeneóvodába elvittek a szüleim. Nagyon gyorsan kiderült, hogy vissza tudom énekelni a tanárbácsi által játszott dallamokat. Jó a zenei memóriám. Megjegyeztem olyan dallamokat, amiket egyszer hallottam, és vissza tudtam énekelni napokkal később is. Tehát ez így megmutatkozott, és azt hiszem, hogy már akkor ilyen maradandó emlékeim születtek a zenével kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Unyi Otto, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Running Free című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Trust in me, in all you do.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Eleve a magyar nyelvet, meg az angol nyelvet egy kicsit mi máshol is képezzük hangképzésben. Tehát ez is egy ilyen fura dolog, hogy máshogy szólalnak meg ezek a... Tehát kicsit előbb képezzük a magyart, mint kicsit hátrébb az angolt, és énekelni sem könnyű egyébként ezeket a... Vagy tehát a magyar nyelvet nyilván nekünk anyanyelvünk, tehát tudunk így énekelni, de valahogy a jazzhez tényleg jobban passzol az angol. Én mondjuk kísérletezek így a magyar nyelvvel, és nagyon tetszik is nekem, hogy meg egyébként a külföldiek is nagyon szeretik hallgatni, attól függetlenül, hogy nem értik, hogy mit hallanak. Tehát itt bekapcsol az, hogy sokszor nem feltétlen kell, hogy értsük azt a nyelvet, és mégis nagyon át tud jönni, hogy miről énekel az énekes.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jelentősen nőtt a családból kiemelt gyermekek száma az elmúlt másfél évtizedben. Ingyenes koncertet ad ma este a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyermekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, mondta Orbán Viktor a Somogy megyei Köcsén. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a polgári találkozó előtt újságíróknak azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel. Idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Gyerekeket is várnak ma a Budapesti Fesztivál zenekar idei ingyenes szabadtéri koncertjére, a Budapesti Hősök terére. Az esti hangversenyen Schubert 8. szimfóniája, egy észt kórusmű és Prokofjev hamupipőke szwiftje is elhangzik. A program különlegessége, hogy először áll színpadra a fesztivál zenekar gyermekkórusa, vezényel Fischer Iván. A részvételhez nem szükséges regisztrálni. Végül a várható időjárásról. Délután az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Eső, zápor csupán az északi tájakon lehet. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól kisebb esőzápor előfordulhat. A hőmérséklet éjszaka általában 8-13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul majd. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Érdekes, ám rövid utat járt be a magyar jazz történetében a Supergroup formáció, melyet Dés László szaxofonos vezetett a 70-es években. Mielőtt feloszlott volna a dimenzió, tagjai tettek egy figyelemre méltó kezdeményezést a rock és a jazz világ közelítésére. 1981 karácsonyára Dés László és Másik János kitalálta, hogy a Marcibányi téren, fenn a nagyteremben, az esemény ünnepi hangulatának emelésére a koncertjükre elhívnak több jófülű, jókezű, improvizálni képes a rockert. Solti Jánost, Karácsony Jánost, Tátrai Tibort és Ler Istvánt. És közös műsort állítanak össze. Az alkalminak szánt rendkívül sikeres koncert után viszont mindannyian úgy gondolták, érdemes lenne ezzel a produkcióval a következő évben turnéra menni, és esetleg albumon is megjelentetni. Szót követett, végül aztán nyáron lett turné, és őszre album is. A hazai rock és jazz fanatikusok körében mindkettő jelentős sikert aratott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. You know it?

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Hogyha az utolsó 100 évet nézzük, tehát ilyenkor mindig ez egy jó kiindulási alap, hogy mi történt 100 év alatt. Hogy ugye egy jazz műfaj, ami mondjuk azt nézzük 1924, akkor még ugye általában jó, megvoltak már azok az emblematikus figurák, de egy tánczene funkciót töltött be, utána ugye felkerült a színpadra a jazzklubok, tehát különböző. És gyakorlatilag, ha azt nézzük, hogy több mint egy picivel, több mint 100 év alatt azt a fajta átalakulást, korszakokat megérte, mint több száz év alatt a klasszikus zene. Tehát akkor azt gondolom, hogy egy gyorsan újuló, gyorsan működő, nagyon sebes műfajról beszélünk, ami csak úgy szippantja magába az energiát.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból. Ma 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

oldal, itt van a szó. Itt van egy álom, a hintaló.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Egy magyar szöveggel improvizálni, ott a pont a ritmikai dolgok miatt, illetve a nyelvezet miatt egyszerűen távolabbi. A jazzhez nagyon az angol áll szerintem közel. Nekem például egyértelműen angolul. A angol az, ami közelebb áll hozzám, és jobban is szeretek angolul jazzt énekelni. Meg egyébként nem is nagyon volt arra példa, hogy magyarul énekeljek, hogy kifejezetten magyarul jazzt. Inkább azt mondanám, hogy jazzhez közeli stílusokban már persze énekeltem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenekker Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségeit, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Robbanás történt egy fegyverraktárban Bulgáriában. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. A határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira, közölte a miniszterelnök a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. Magyar Péter elmondta, a Tisza elnöksége választja ki a legalkalmasabb jelölteket, ezután a sziget tagok döntenek. A kormányfő beszélt arról is, hogy aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Ebből 6 milliárdot szakmai programokra, csaknem 3,5 milliárdot fejlesztésekre, 440 millió forintot pedig veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogyha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a Köcsei polgári találkozó előtt újságíróknak. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének. Ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hova tartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Néhány héttel ezelőtt a brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden népszavazás Észak-Írország kiválásáról az Egyesült Királyságból. Tűz ütött ki, majd több robbanás történt egy fegyverraktárban Bulgária középső részén. A létesítményben főképp lőszereket tároltak. Sérültekről nem érkeztek hírek, az anyagi kár felmérése még tart. A bolgár belügyminiszter közölte, hogy nyomozás indult az ügyben, a szabotás lehetőségét is vizsgálják. Híreink végén az időjárásról. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka általában 8-13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia különösen erős jazz hagyományokkal bír. Főként az ESM Records által filmjelzett északi hangzás révén. A norvég Jan Garbarek szaxofonja a természet csend és tér meditációjává vált. A svéd Esbjörn Svensson trió a jazz, pop és elektronika keverékével lett világhírű. A dán jazz élet középpontja Kopenhága. Itt éltek olyan amerikai legendák is, mint Dexter Gordon vagy Ben Webster. Az északi jazz fő jellemzői melankólia, lassú építkezés, nyitott harmóniák és a folklór finom jelenléte. Itt a jazz nem kitárulkozó, hanem jóval inkább introspektív, hömpölygő, akár egy zenei táj.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból. Ma 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jazz Akusztik. A magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Köszönjük szépen! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a színpadon, a Szóláti. Olá Cumó Árpád írja a dalokat, én pedig a szövegeket. Az elsőnek a címe az volt, hogy Drive, és a második pedig egy kisé latinos lüktetésű dal lesz, úgyhogy lehet lötyögni a székeken egy picit.

Köszönjük szépen! Egy olyan dalt fogunk most eljátszani, aminek egy népdal ihletésű lett a szövege. Van egy olyan népdal, ami úgy kezdődik, hogy keserű víz, nem hittem, hogy ides légy. Ez az egyik kedvenc népdalom. Úgyhogy a most következő dalunk címe Bitter Water.

Köszönjük szépen! Picit lassabbra vesszük a tempót ennél is, vagy inkább azt mondom, hogy nyugodtabbra. Az a következő dalunk címe, hogy Chill With You.

Köszönjük szépen. Oké, a következő dal előtt mindig el szoktam mondani, hogy amikor ennek a szövegét megírtam, akkor az ötletem támadt, hogy legyen az a címe, hogy Blue in Green. És akkor a srácok mondták, hogy ez inkább ne legyen. Jól tudom én is, hogy egy nagyon ismert jazz örökzöldnek a címe, de gondoltam, hogy ez nem baj. Ők azt mondták, hogy de baj. Ezért az lett a dal címe, hogy Papparappara.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen! Ez volt a papparappara. És most következzék egy dal, amit talán az elsők között készült el. Az a címe, hogy Fake.

Köszönjük szépen. És most a popslágerünk következik. Az a cím, hogy Tell Me.

Köszönjük szépen! Hát egy újabb lassabb dal következik. Ma ilyen nyugodtabb koncertet gondoltunk. Az a következő dal címe, hogy Real.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen! Olá Comó Árpád a zongoránál, billentyűknél. Heilig Tomi, basszusgitár. Schneeberger Tóni a doboknál. Pocsai Kriszta vagyok, énekellek. Köszönöm, köszönjük szépen. Elérkeztünk a mai koncertünk utolsó darabjához. Azokról a különbségekről szól, amik hát általában köztünk vannak, nem sok ember között, de majdnem mindenki között. Szóval az a dal címe, hogy Different.

0: Köszönjük szépen! Szolati!
1: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
1: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a debreceni Dixieland Jazz Band koncertje hallható. Közreműködik Kovács Marietta, Kovács János, Gyarmati István, Tóth Dániel, Zádor Tamás, Kerekes Imre és Patai Géza.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük!
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Sok mindenre kocinthatsz. A boldogságra, az egészségre, de leginkább az életre. Le Chaim!

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a debreceni Dixieland Jazz Band koncertjét hallották. Közreműködött Kovács Marietta, Kovács János, Gyarmati István, Tóth Dániel, Zádor Tamás, Kerekes Imre és Patai Géza. A felvétel a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában készült 2019. szeptember 8-án.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valami

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertje hallható. Közreműködik Benedek Áron, Zana Zoltán, Olá Péter és Pecek Lakatos András, valamint Erdei Péter, Zana Zoltán, Papes Péter, Kaszás Péter és Mogyoró Kornél.

0: kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében a Patai György Quintet, majd az Electric Jazz Force koncertjét hallották. Közreműködött Benedek Áron, Zana Zoltán, Olá Péter és Pecek Lakatos András, valamint Erdei Péter, Zana Zoltán, Papes Péter, Kaszás Péter és Mogyoró Kornél. A felvételek a szombathelyi Bartók teremben és a Márvány teremben készültek 2013. június 28-án és 2000. november 3-án.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.